Alexander Stein következik, a román sztár. A Sex a Beat. Ez volt az első nagy sláger, aztán volt néhány. Ez úgy tűnik, hogy ismét egy maradandóbb darab. Ez a No Sleep és Alexander Stein.

Alexander Sen, ez volt a No Sleeps, a legújabb dala a román és Európa szerte jól ismert sztárnak. A No Sleep után pedig itt van Jennifer Lopez, na kivel? Hát persze, hogy David Guettával. Ez a Save Me Tonight.

Ez volt a Save Me Tonight Jennifer Lopez-zel és David Guetta-val. Madonna magához tért olyannyira, hogy nem csak a külsejével foglalkozik, hanem a zenékkel is. Itt van a legújabb dalaik közül az egyik. Következik a Bring Your Love és Madonna. Az újdonságok közül a mai alkalomban ez az utcsó. Folytatás a jövő héten.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: A Sik együttes, az amerikai Sik egyik dalával köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Ez a Mega Sik. És az amerikai Sik.

Ez volt a Sik, és ez volt a Mega Sik. A legjobb dalaikból néhány klasszikus amerikai funky, nem a legdurvább, hanem abszolút a szalonképes, ahogy mondtuk, a Sikre annak idején, és bizony volt jó néhány slágerük. Ebből szólt néhány itt a legelején, hiszen együtt a Rádió Bézs és a poptarisja.hu.

0: Ezt a fantasztikus remixet DJ Dali készítette.
1: We are the music.
0: És ez már az amerikai Foreigner. I wanna know what love is.

Nagyon sokan feldolgozták, nagyon sokan elénekelték, és nagyon sokan sajátjuknak tekintik a dalt. Ezek közé tartozik Gloria Gaynor is. És én nem tudom megmondani, kié volt az eredeti, csak az, hogy ez egy nagy sláger volt és marad. Ez volt a Can't Take My Eyes Off of You. Sandy Posse. Ez a Who Sorry's

Sandy Posey i Joe Sarina. Na, ezt is mindenki elpengette, aki élt s mozgott. Ez a változat All Carola and His Orchestra jó voltából. Szintén slágerlistáros dal volt. Ez a gitárbugi.

0: A Caroli and His Orchestra, ez volt az elmúlt percekben a gitárbugi. Most pedig már is itt van velünk Lippy Lee.
1: There's a boy, a little boy.
0: És a Little Arrow.

Ez volt a bikini, na nem, ez volt a senkire sem irigy, honalmirigy és a sustorgó szavak. Ez pedig már valóban a bikini. Legyek jó!

Di Beröganyár. De előbb vagy utóbb ez is véget ér. Mert ugye a nyár is egyszer véget ér. Erika C. és Robbie D.

0: Erika C és Robby D. A nyár is egyszer véget ér. De a közös még nem. Még van néhány dal, amit szeretnék lejátszani, hiszen együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu. Annak idején a dolog úgy indult, hogy megalakult a Seekers együttes Ausztráliában. Aztán felbomlott, és egy új együttes alakult, a New Seekers, majd egy is felbomlott, és ezután jött az a Seekers, amit úgy hívtak, hogy New Seekers. Nos, a New Seekers egyik klasszikus ez a dal. What have they done to my song? Ez a New Seekers.
1: Well, it's the only

A Seekers csak akusztikus hangszereken játszott. A New Seekers már elővette az elektromos hangszereket és a dobot is. A New Seekers pedig még jobban cifrázta a dolgot, de azért a legnagyobb sikere a Seekersnek volt, és volt egy pici a New Seekersnek is. A nyár egyszer véget ér, énekelt Erika C. és Robbie D. az előbb. De egyelőre még tobbal a nyár. És jönnek a szép, édes nyári napok. Chris Rea, ez a Sweet Summer Day.

0: Chris Rea és a Sweet Summer Days. Egy nagyon-nagyon ritka párosítás, kár, hogy többször nem mentek stúdióba közösen. És miután Tina Turner már nincs közöttünk, nem is mehetnek. De egyszer ezt megtették Carlos Santana és Tina Turner.
1: Tell me just what you want me.
0: The Game of Love.

0: It's Raining Men. RuPaul és Marta Vas. Még egy picit együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Brian Hyland. Sailing with a Kiss.

0: Sailed with a Kiss, Brian Hyden.
1: Ez volt a Beatles Show Beatles Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: Búcsú a Bés hallgatóitól, Demis Russo's nagyságrével. When I am kid.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép lányok. Véget ért a Bétósó. Itt a poptarisja.hu-n. De ne feledjék, hogy jövő héten a szokott időben ismét jelentkezünk, és ismét jönnek a nagyslágerek, és persze a közös megjön a kabaré, szóval minden, ami benne szokott lenni a Bétósóban. A hétvége az meglehetősen meleg lesz, esőnek nyoma sincs, legalábbis az előrejelzések szerint. Viszont a napsütésnek és a 39-40 fok körüli hőmérsékleteknek viszont annál inkább. Úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon magára, és csak akkor menjen ki, és főképpen a nap alá, hogyha feltétlenül szükséges. Hallgassák inkább a poptarisja.hu-t a hűvös szobában, és hallgassák magát a poptarisját, hiszen jobbnál jobb zenék szólalnak meg a hétvégén is az élő műsorokban. Szóval remélem egy hét múlva találkozunk a szokott időben. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszont hallásra.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Sportarisznye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.sportarisznye.hu.
0: Minden idők legnagyobb slágereit
2: a Sportarisznye.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol is hallottam ezt a dalt?
5: Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Mondja el mindenkinek! poptarisznya.hu

0: segíts nekem!
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
3: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket?
5: Akkor mondja el ismerőseinek,
4: hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen. You ready to kick some ass?

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: 9 óra van.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári.

És még egyszer mindenkinek nagyon szép jó reggelt kívánok a stúdióban, ahogy hallották, Dombóvári Gábor, méghozzá 27-én júniusban, szombaton, amikor is a telefonszámunk változatlan, 30-as 308-9844. Erre várom majd a hívásokat, nem mindjárt az időjárás után, mert ugye most minden erről szól, mondom majd a mai meccset. Annyit előzetesen a góltotóról, hogy a múlt héten, amikor a hollandok megverték 5-1-re a svédeket, senki nem találta el, úgyhogy ma nem sorsolunk. De hát nézzük akkor az időjárást, mert azt hiszem tényleg, hogy mindenkit ezt foglalkoztat most leginkább. Hát minden esetre 40 fok köré erősödhet a hőség, erős napsütés és UV-sugárzás. Este elvétve itt ott az országban lehet egy kis zivatargóc, de hát ez nem jellemző. Hát szóval ma sem látszik jelentős légköri változás. Tovább fokozódik a hőség, és 35 fokot is meghaladó, sőt már a 40 fokot is elérő maximum hőmérsékletekkel. Hát szóval szikrázó napsütés lesz jellemző, erős UV-sugárzással, délután is, este is csak kevés, gyenge, gomoly felhőzet valószínű, bár már az esti időszakban elvétve, kis foltokban már kipattanhat egy-egy futó zápor, de hát ezt egyelőre még az időjósok sem tudják, hogy pontosan hol az országban. Aztán az éjszakai lehűlés, a szokásosnál erős hőség, egy folytatódik, és már csak azért is, már most holnap reggelről beszélünk már, de visszatérve még az éjszakára, ez 24-25 fok köré csökkenhet a hőmérséklet, szóval még éjszaka is meleg lesz, és akkor vasárnap is folytatódik a 35 fok feletti, többfelé 40 fok körüli délutáni hőmérséklettel, növekvő füllettséggel, és hát nagyon-nagyon kevés légmozgás, és aztán holnap este, meg délután elszórtan kevés hát területet érintően alakulhat ki zápor, viharos zivatargóc, de az ország nagyobb részén jellemzőbb lesz a csapadék, mentes és nagy-nagy szárazság, aszály, továbbfokozódás. Aztán vasárnap éjszaka többnyire eseménytelen füllett meleg idő lesz szerte az országban, elvétve azonban itt is lehet egy-egy kis zivatargóc. Tehát akkor nézzük a hőmérsékleteket, ahogy említettem, ma délután 35 és 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet, holnap reggel 18-23, és vasárnap délután 36 és 41 fok között lesz. És hétfő reggel még akkor is 18 és 24 fok között lesz a hőmérséklet, csak úgy, mint kedden, szerdán, és csütörtökön egy picit gyengébb lesz már 17-20 reggel, pénteken meg 14-18, és akkor nézzük az estéket, hát ezt elmondtam a mait meg a holnapit, hétfőn 37-41, kedd 38 és 41 fok között, szerda 33-38, és akkor csütörtökön jön egy kis csökkenés, mert akkor 24-28, de hát pénteken megint 28-31. Szóval hát itt a hétfőn nagyon erős hőség, kedden füllett, nagyon meleg idő, szerdán már bizonytalanabb, csütörtökön hát egy kicsit megy el a front, péntek, szombat napsütéses, de szeles, az évszaknak megfelelő hőmérsékletű idő várható, tehát majd jövő héten, pénteken, szombaton, akkor várhatunk egy kicsi enyhülést, na de azért én mindig hozzáteszem itt a dolgokhoz, hogy azért nem kell ezt annyira, hát persze mindenki vigyázzon, ezt mindenki elmondja minden híradásban, ne hagyjunk gyereket, kutyát, macskát a kocsiban, és legyen nálunk víz, ígyunk sok-sok vizet, sokkal többet, szalmakalap, naptej, szóval nagyon-nagyon kell vigyázni, főleg az idősek és a kisgyerekek számára is szól ez, és hát olyan 11 és délután 3 között, akinek nem muszáj, az ne menjen ki az utcára, maradjon otthon. De persze ez is csak olyan, ahol otthon mondjuk nincsen, és azért a nagy százalékban a legtöbb helyen nincsen légkondi, akkor a lakásban is ugyanolyan meleg van, maximum annyi a különbség, ezt tudom saját magamból is, hogy a lakásban van 30, a kint meg 35, meg 36. Szóval én azt hiszem, hogy itt mindenféleképpen nagyon-nagyon vigyázzon mindenki magára, és hát az évszaknak megfelelően kell öltözködni. És
ahogy hallottam a dietetikus szakemberektől, a nyers tojással készült ételeket azt ilyenkor nagyon-nagyon érdemes mellőzni. Hát szóval a tojásrántott az, akkor nem nagyon kell ilyenkor, sokkal inkább minden más. Na hát akkor már is mondom, hogy mi minden, tehát sorsolni nem kell. Popovics Laci egyébként is azt hiszem Esztergomban van, de nem kell sorsolni, mert mint mondtam, senki nem találta el a hollandok 5-1-es győzelmét. És akkor ma pedig este 11-kor lesz a Panama-Anglia mérkőzés. Hát nem néztem meg, megmondom őszintén, hogy melyik stadionban. Meglátjuk. Panama, Anglia, most már mindenki számíthatatlan. Hát ezt majd a későbbiekben megbeszéljük, mert itt a zöldfoki szigetek álma teljesül, akkor Uruguay kiesik, szóval itt nagyon-nagyon sok meglepetésnek mondható dolog történik a VB-n, és már az is megjelent, hogy az Egyesült Államok bejelentette, hogy még szívesen rendezne egy következő világbajnokságot is, és egy ilyen, hát szerintem kicsit elmebeteg szakértő meg azt mondta, hogy tulajdonképpen 64 csapatnak kéne menni. Na de hát erről majd a későbbiek beszélünk a későbbiekben, és nagyon remélem, hogy Perec Gábor telefonja utcahosszal megelőzi a többiekét, és aztán, ami a műsort illeti, azt azért még elmondom, hogy 10 órakor szakértünk Károly Józsi, amíg bírja a meleget, és akkor hát a Krisna völgyi búcsúra nagyon-nagyon készülődnek, és mindenféle érdekesség várja ott az odalátogatókat. Hát erről is majd mindenféleképpen beszélünk. Itt lesz a 10:30-kor, hogy a Krisnás nevét mondjam, Gandharvika Préma Devi Dasi, azaz Csilla, Szilaj Péterné, vele beszéljük meg a látottakat, hallottakat. 10:45-kor várom Stuttgartból Zsernák István telefonját, és akkor a többi mindenkitől várom a hívást, és természetesen 11:45-12 Dénes, Szent Miklósi János, aztán majd meglátjuk, hogy mi mindent hoz még a jövő. Na, megyünk akkor tovább. Hajrá!

0: Akkor köszönöm szépen a hívást, a vonalban Perec Gábor. Örülök, hogy akkor ez rögtön sikerült. És akkor meglátjuk, hogy mi minden lesz. Jól halljuk egymást ebben a melegben, a hőség azért a hangminőséget talán nem rontja. Jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
0: Hát akkor, hát azt én elmondtam a korábbiakban, de aki csak most kezd hallgatni bennünket, nem fog meglepődni azon, hogy a múlt heti 5-1-es svéd vereséget azt senki nem találta el, úgyhogy ezért is nem sorsolunk. És akkor, amint említettem, hát érdekes meccsek lesznek mindenféleképpen ma is, meg voltak is a napokban, úgyhogy azt megmondom őszintén, nem néztem meg, hogy melyik városban lesz, de Panama, Anglia, erre lehet ma tippelni. No hát kérem szépen, mennyire sikerült egy kicsit figyelemmel kísérni a világbajnokságot?
1: Igen, hát természetesen ugye figyeltem, tegnap a franciák ugye árgázoltak a norvégokon,
0: igen.
1: Nagyon győzelmet tudtak aratni. Tegnapi mérkőzések volt, ugye a 4-1-re nyertek a franciák, uh-huh. A Szenegál az ugye 5-0-ra megverte Irakot.
0: Az szép, igen.
1: És azt nem láttam, hogy jó meccs lehetett, de most itt reggel néztem a ilyen összefoglalókat, ugye volt egy kiállítás például az Uruguay csapatánál, egy nagyon sportszerűtlen
0: piros lap volt benne, igen.
1: Igen, piros lapot kapott. És itt ugye komoly eltiltásról is várható, ugye múltkor beszéltünk, pont az az érdekes, hogy ugye tiltották a játékos, kiállították szájátakarás, akkor hogyha megnézzük most ezt a szituációt, a kettő között azért hatalmas a különbség, tehát mindig azt mondtam, hogy ilyen sérülést okozó becsúszásokat, sportszerűtlen magatartást, ezeket díjazni kell ugye pirosnappal.
0: Igen.
1: Ez a két ellentét. A mai mérkőzés, ugye Panama-Anglia, az megint érdekes lesz, mert ugye nagyon szoros a mezőny most, ugye 4 pontja van Angliának, Gánának, horvátoknak 3 pontja van, és egy ilyen győzelmi kényszer lesz szerintem az angolokon, tehát mindenképpen győzniük kell, hogy ugye a másik mérkőzésen, ugye Gána-Horvátország eredményétől ugye befolyásolhatja ugye a csoportba való elhelyezkedésüket. Én azt mondom, hogy egy 2-0-ra fognak nyerni az angolok.
0: Az angolok. Akkor én ezt ebben a pillanatban be is írtam. Azt mondja, hogy 0-2. Jó, hát ami pedig a többieket illeti, szóval most már majd lassan kiderül, hogy melyik csoport harmadikok jutnak tovább. Akkor az, hogy hát igen, a Uruguay megvolt, és aztán hát a zöldfoki tündérmese tovább folytatódik, a spanyolok potyagorral küldték haza Uruguayt, szóval érdekes, hát meg 5 gólos szenegáli siker, franciákat említettük, úgyhogy hát, kíváncsi vagyok. Ugye?
1: Igen. Azért mondom, ez a mai mérkőzés, ez a egy időben lesz, ugye Horvátország, Gána, Panama, Anglia.
0: Igen.
1: És
0: este 11-kor.
1: A horvátok is, ugye, mivel hogy nekik ugye kevesebb pontjuk van, mint a gánaiaknak egyel, tehát ha most ők nyernek, ugye 6 pontjuk lehet, az angoloknak is nyerni kell, akkor csoport első. Tehát nagyon nagy tétje lesz ugye ezeknek a mérkőzéseknek, és én azt mondom, hogy az angolok is és a horvátok is ugye tudnak nyerni, akkor ugye az angolok lesznek az elsők, csoport elsők, a horvátok a másodikok, Gána a harmadik, és ugye Panama 0 ponttal a csoportot zárja.
0: Igen, egyébként hát gólzápor, mert már tovább jutott németek, azok kikaptak Ekvádortól, és aztán a társházigazdát Törökország elintézte, de hát minden esetre, ha már itt a hollandokról beszéltünk, azok meg megverték Tunéziát simán, és hát azt hiszem, hogy hát a németek lehet, hogy ellustultak azzal, hogy már tovább jutottak, az, hogy Ekvádor megverte őket, de hát itt most már, ahogy mindig megbeszéljük, tulajdonképpen nincs az, hogy meglepetés, mert a kicsik is hajtanak, a nagyok is hajtanak, és tényleg, hát csoda VB-n, hogy a zöldfoki köztársaság tovább jutott. Hát aztán majd argentinok fogadják őket, ott majd meglátjuk, hogy mi lesz, igaz?
1: Igen. De hát ugye holnap, vagy hát az éjjel lesz ugye a Kolumbia-Portugália mérkőzés, hogy ott is a kolumbiaiaknak 6 pontjuk van, portugáloknak 4, ők a csoport másikak, de hát egy csoport elsők lennének, hogyha nyernének. Úgyhogy jó kis meccsek lesznek még itt a napokban.
0: Uh-huh. Hát mindenképpen, aztán egy csomó hír megjelent megint Ronaldóról, meg Pater, persze Messiről is, aki 39 éves lett. Úgyhogy azért most hiába itt bulvár sajtó ide-oda, de azért, hát ezek azért tudnak focizni. Most mindig a Ronaldót szídják, de hát nem kell azért szídni szerintem.
1: Persze, tehát azért Ronaldo is már sok mindent tett az asztalra, Messi is, tehát példaképek ugye a labdarúgás szerető fiatalok számára is, és tényleg azért is jók, hogyha vannak ilyen világsztárok, mert ösztönzik arra a fiatalokat.
0: Igen, igen.
1: Egyébként... És azt mondom, hogy az ilyen minta, az ilyen utánzás, ez nem árt senkinek se. Úgyhogy ez jó dolog, gondolom, és hasznos dolog.
0: Igen, egyébként hát természetesen jelennek meg a hírek, majd erre rákérdezek még Károly Józsinál is, de hát ilyenek a zászlókról például, hogy szivárványos zászlókat tiltották, de mégis lehet menni, az egyiptomiak viszik. Aztán, hogy ami hát kicsit furcsa, mert a francia válogatottról van szó, és 4-1 ugye győztek, mármint a norvégok ellen, és akkor Didier Deschamps szövetségi kapitán gyászol, mert az édesanyját elvesztették.

0: hoznak döntéseket, szabályokat, ezt már sokszor megbeszéltük.
1: Igen, igen.
0: Hogy szemben megy ugye az életszerű dolgokkal. Tehát ezen nem tudunk semmi mit tenni.
1: Persze. Hát vannak meglepetések itthon, mindenféle új edzők, akkor a Diós Győrnél is új sportigazgató. A Dzsuzsák Balázsnak meghosszabbították megint egy évvel a 39 évesről is a szerződését, de őre szemben. Úgyhogy itthon is történik, mindig elmondom. De hát ez van. És én még mindig azt szoktam mondani, de hát Károly Józsival is ebbe egyetértünk, hogy így minden nagy világeseményen történnek rossz meg jó dolgok. A lényeg az, hogy mi ki tudjuk válogatni, hogy melyiket szívjuk meg, vagy melyiket az, aminek nagyon tudunk örülni. Igaz? Hát ez egy nap.
0: Igen, igen, így van. Úgyhogy azért volna most szép, hogy ezen a világbajnokságon, hogyha mi is ott vagyunk.
1: Na ja.
0: És ugye akár a helyszínen, de hát ugye televízió előtt ülve is szurkolnánk, úgyhogy nagy dolog lett volna, de sajnos nem jutottunk ki a világbajnokságba.
1: Hát igen. Egyébként érdekes dolgok is jöttek, mert Mésző Géza, ugye a korábbi válogatott focista, és Újvári Gábor, aki sportújságíró is, meg sportvezető is, és az egyik rádió műsorban megkérdezték tőlük, és még az is szóba került, hogy hol lehetne a helye a magyar válogatottnak a jelenlegi VB helyszínén. Hát erre nem nagyon tudtak igazat mondani, vagy igazit mondani, de hát azt mondták, hogy azért valahol mi is lehet, hogy ott lennénk, valahol a jobbak között, de hát ez most ez ilyen akadémikus vita lenne, de arra viszont válaszoltak, hogy elképzelhető, hogy európai döntő lesz, már mint európai csapatok csinálják a döntőt. Hát úgy legyen, hogy akkor Európának drukkolunk. No, hát akkor a 2-0-at azt beírtam Angliának, és akkor én csak azt tudom mondani, hogy örülök, hogy utcahosszal megint tudtunk beszélni. Hajrá mindenkinek! Egyébként már megkezdődtek a felkészülések az NB1-es nyitányra. A Fradi is elment egy 10 napos edzőtáborba, azt hiszem Ausztriába, meg a debreceniek is. Hát szóval meglátjuk. Diósgyőrben áll a balhé, ott meg mindenki nyilatkozik össze-vissza, hogy mi lesz. És aztán még annyit, hogy mindenki egy kicsit tájékozottabb legyen, mert nem lehet mindent, és de szerencsére mindig megtudjuk egymástól az újdonságokat, és ezért is köszönöm, hogy itt van reggelenként. Szóval nagyon-nagyon elkezdtek már felkészülni, hát meglátjuk, hogy mi lesz az NB1-ben. No, hát akkor elnézést, hogy ilyen hosszúra nyújtottam, de akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy még egyszer itt volt, és akkor ugye Durant említett.
0: Igen, igen, holnap a szép időben utazok ura Budapesti koncerten, úgyhogy mondtam, a déli órákban lesz a legkellemesebb idő, de hát most még kell valahogy menni.
1: Hát akkor...
0: De még annyit szeretnék, itt van egy hallgatói kötelezettségem, ugye, hogy a Popovics Laci ma ünnepi a születésnapját, és hogy a hallgatótársaim nevében kívánok neki minden jót, sok boldogságot, és ugye csak a legjobbakat tudjuk róla mondani. Úgyhogy, és azt is kívánjuk neki.
1: Ezt nagyon szépen köszönöm, hogy említette. Engem tegnap délután hívott Esztergomból, a Bazilikából, mert hogy hát dolgoznak, és akkor a feleségével, az Orsival tudtam beszélni, hívott kétszer, de mind a kétszer megszakadt a vonal, és most reggel én fel akartam hívni, de nem veszi föl, lehet, hogy még alszik, vagy reggelizik a társaság, mert dolgoznak egyébként, és azért is örülök, hogy ezt említette, de hát mindenféleképpen ma azért csak-csak meg fogom őt találni, és akkor hát előlegezzük meg egy kicsit a Durant, és akkor az egyik nagyszerű számukat most leforgatom. I don't want your love. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra, szép napot.
1: Szintén.

Aki esetleg nem hallotta volna, a mai mérkőzés tehát este 11-kor Panama-Anglia, és közben telefonon megérkezett Hamar József tipje is. Ő azt mondta, hogy 4-1-re fognak nyerni az angolok. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. De minden esetre, ami történik, hát ilyen mesterhármasok is a VB-n, és én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nincs igaz azoknak, akik azt mondják, hogy jaj, miért kell így, meg úgy ilyen világbajnokságot rendezni. Na jó, hát azt én sem mondom, hogy sok a csapat, hanem sok a csapat, hanem inkább jobb lenne, hogyha kevesebb lenne. De hát bebizonyosodott, hogy nem csak Európában, és a nagyon-nagyon ismert futball országokban vannak nagyszerű focisták, hanem még mindenféleképpen ott is, ahol talán nagyon-nagyon kevesen laknak. Mindegy, most például a múltkori meccsen, az legutóbbin Belgium felébredt, Új-Zéland látta kárát, és 5-1-re nyertek a belgák. Hát szóval én azt hiszem, hogy azért mindenféleképpen érdemes foglalkozni ezzel is, és nem csak ezzel. Na, gyerünk akkor tovább. Azt mondja, hogy jön Modern Talking, és aztán majd mondom, hogy még a zenei kínálat mit jelent, és természetesen 10 órakor megnézzük, hogy Károly Józsival mire jutunk.

0: Telefonon újabb tippek jöttek, ezúttal hölgyektől. Azt mondja, hogy Olgi, 2-1-es angol győzelem. Adri azt mondja, hogy ő a Szamostól hívott, 1-1, ha meglepő. Szintén a marcipánosok, Petra 3-1-es angol. És akkor megnézzük még, hogy a Papírszigetről ki mit mondott. Érdekes módon ott is van egy döntetlen, 2-2. Sanyi, Dóri 3-0-ás, hát ilyet még, ezt csak azért hozom szóba, mert Dóri 3-0-ás panamai győzelmet mondott, Ricsi az órásmester pedig 3-0-ás Anglia győzelmet. Hát meglátjuk, hogy mi lesz enyhén szólva, mert nagyon-nagyon érdekes tippek érkeznek.
1: Voktariszka.hu, a hallgatókért.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: fél perccel ezelőtt érkezett telefonon Sárkány Feri tippje, ő 4-0-ás angol győzelmet tippelt. Hát tulajdonképpen még ez is előfordulhat.
1: The Mix Magic continues.
2: Buli jóket, forróság!
3: A poptarisznya.hu-n

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Ez egy elég érdekes felvétel volt minden esetre, mielőtt még összejönnénk Károly Józsival. Nyugodtan mondhatom, hogy egy, hát nem árulom el miért, de egy érdekes dal, egy érdekes felvétel következik.

Azt hiszem, hogy nem mindenkit tudta kitalálni, hogy ki énekelt, Madonna. Hát kérem szépen, ő Zoltán Erika volt.

0: Picivel elmúlt 10 óra, és akkor, ahogy már ezt megszokhatták a drága jó hallgatók, és nagy örömömre szolgál, hogy ismét szót tudunk váltani Károly Józsi szakértőnkkel. Szervusz, szervusz, inkább jó napot már, mint jó reggelt, jól mondom?
1: Jól mondod, igen, szervusz Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Hát itt, aki esetleg most kezd minket hallgatni, csak úgy ismétlésképpen nem mindent, amiről eddig beszéltünk, de hát itt sok mindenről szó esett, természetesen két dolog viszi most a dolgokat. Az egyik, ez a hőség, meg a hőségriadó, de ezzel most nem foglalkozunk, hanem tényleg, Uruguay kiesett, Belgium, Egyiptom tovább jutott, akkor Dembele egyfél idő alatt elintézte a norvégokat, Szenegál kiütötte Irakot, hát szóval, és hát ott itt van a zöldfoki köztársaság, tovább jutott veretlenül, szóval érdekes, nagyon-nagyon érdekes ez a VB, és csak egyet, mielőtt már is átadnám a szót, azt mondja, a belga kapitány nem biztos benne, hogy jó-e, hogy megnyerték a csoportot. Hát ezt én nem tudom. Miért mondja? Te jössz.
1: Hát igazából ugye nyilván a lehetséges következő áramszelek miatt mondta a belga kapitány, de azért azt látni kell, amit már beszéltünk is többször, hogy itt ugye most már nincsenek nagy csapatok, meg kis csapatok.
0: Persze.
1: Persze nyilván van egy-két esélyes, vagy nem egy-két esélyes, hanem több esélyes, de itt ezek a bizonyos kis csapatok is, mint mondjuk, ahogy említetted, zöldfoki szigeteket, vagy akár említhetnénk Iránt, aki szintén tovább jutott a legjobb harmadik helyen, egyik legjobb harmadik helyen. Úgyhogy itt tényleg bárki bármit mondhat, de itt előfordulhat bármilyen eredmény ezekben a párharcokban. Úgyhogy tényleg szerintem egy nagyon jó színvonalú, nagyon izgalmas és érdekes világbajnokságot láthatunk most idén, aminek azért nagyon örülök is.
0: Így van mindenképpen. Egyébként nyilatkozatok látnak napvilágot, nem is tudom, valamelyik magát szakértőnek mondott ember azt mondta, hogy még az lenne a legjobb, hogyha 64 csapat lenne, aztán az Egyesült Államokból is volt nyilatkozat, hogy tulajdonképpen már egy következő VB-t is nagyon szívesen megrendeznének. Szóval jönnek a hírek.
1: De... Azon nem is csodálkozok különben, mert szerintem ez egy országnak ez egy olyan, jó, nyilván itt benne van Mexikó is, meg Kanada is a rendezésben, uh-huh. De szerintem egy akkora élmény lehet a rendező országnak, országoknak. Nyilván a bevételt most félretettem, mert nyilván az is rengeteget hozom.
0: Na ja.
1: Rengeteg turista, de hogy ez egy nagyon nagy dolog szerintem, és nem is találkozom rajta, hogy esetleg ők elvállalnak még egy bébét.
0: Egyébként csak a rendkedvéért mondom, hogy a múlt heti 5-1-es meccset, mármint a hollandok, hogy 5-1-re kiütötték a svédeket, senki nem találta el.
1: Azon hát... nem csodálkozom.
0: Én se, természetesen, de mindjárt mondom azt is, hogy melyiket választottam ma, de hát azért ez is, hogy Uruguay kiesik, szóval volt bajnok.
1: Igen, azért csak világbajnok volt, azért mindig csak jó csapata van Uruguaynak, csak top csapatokban játszanak a játékosaik, de látod, ez is előfordulhatott, és egy nagyon jó, izgalmas mérkőzés volt ez a spanyol Uruguay is, de amúgy mind a három meccsük jó volt, és hát ugye ez is meghozta azt az igazságot, hogy itt nem lehet szilváról venni senkit. Jó, most nyilván nem a spanyolokra gondolok, mert a Spanyolországa szerintem az egyik fő esélyes a világbajnokságnak, Franciaország, Argentina, Anglia, Németország mellett, de azért a Uruguay is azért nálam ott volt a
0: igen.
1: Biztos további jutók között, és ugye ez nem következett be.
0: Hát egyébként, mint minden nap, szinte napvilágot látnak olyan hírek, most tovább megyek, és ezt nem nevezem direkt bulvárnak, hogy például a francia válogatottat nem engedte a FIFA fekete gyász karszallaggal játszani. Hát ugye ott az édesanyja halála miatt volt ez az egész. Hát én azt mondtam a korábbiakban, hogy nekem nem tisztem eldönteni, hogy most ezt jól teszik, vagy nem teszik jól, de nem csak ezért jutott eszembe a szallag, hanem nem tudom, olvastad-e, hogy szivárványos zászlók, a zászlók jönnek, és a szivárványos zászlókkal Egyiptom megjelenik, és ezért mindenki fel van háborodva.
1: Hát,
0: egyébként az köztudomású, hogy Egyiptomban nem tiltott, hanem legális a homoszexualitás. Úgyhogy, de ez szerintem hülyeség, ez mindenkinek a magánügye, hát csinálják,
1: ahogy akarják. Pontosan, tehát ugye ezzel nekem csak egyetlen problémám van, hogy ez tényleg, ahogy mondod, ez mindenkinek a magánügye, mindenkinek magára tartozik. Én nem vagyok kirekesztő, nem ítélek el senkit semmilyen nemi identitás miatt, nem is érdekel. Csak ne legyen az, hogy ebből propagandát csinálunk, vagy ráerőltetjük azokra, akik éppen ezt nem így gondolják. Tehát, hogy nekem csak ez az egy problémám van vele. Mert tényleg aztán felőlem bárki azt csinál, amit akar.
0: Pontosan. Na egyébként most ez nem a reklám, de tulajdonképpen ott tartunk, hogy ma van a Pride.
1: Jó, igen. És Norbi meg meg kiszállítani, és az egész város állni fog, úgyhogy nem jönnek neki.
0: Igen.
1: Mindig bele feladunk ebbe.
0: Egyébként tegnap a metróban, hát miért nem mondjam el, a metróból utaztam, metróval, és felszállt egy, amint később kiderült, egy lelkész volt, de aztán propagandista meg minden, egy ilyen egyszer egy méteres táblával, amire rá volt írva, hogy a Karácsony Gergelytől hogy hívják, azt kérjük, vagy követeljük, hogy tiltsa be a Pride-ot, meg minden, és akkor az van, hogy na mondom akkor, és azért ott leszólítottuk egymást, és mondom, ez, itt van ez a marha nagy tábla, és mondom, azt mi le lehet fényképezni, vagy nem, azt mondja, ezzel én mindig megyek mindenhol, butogatom, és lefotózzák, és most is kimegyek, és ott is fogom vinni, állva. Azt mondja, be akartam menni még a parlamentbe is, de persze oda jogosan ne engedtek be. Na most ezt csak ezért mondom, hogy azért hoztam szóba, hogy ugye, hogy ott Egyiptom és szivárványos zászló, hát itthon meg Pride felvonulás. Hát ez van.
1: Igen, mondom, nekem igazából tényleg nem nincs semmi bajom senkivel, csak ez már nyomasztó ez a propaganda terület ráerőltetni emberekre olyan dolgokat, amiket éppen nem biztos, hogy akarnak, hogy kíváncsiak rá. Nekem a Pride-dal is ez a bajom. Nekem az, hogy bajom lenne, ha heteroszexuálisok vonulnának fel, és erőltetnék rá
0: igen
1: a dolgaikat. Szerintem ez a nem minden identitás is a szexológia szerintem a négy fal közé valók, és akkor innentől kezdve a téma le is zárva pont.
0: Pontosan.
1: És akkor ez ennyi.
0: Így van. Na most, hát nyilván figyelemmel kísérted azért, amikor tudtad a meccseket. Na hát ezért mondom, hogy akkor én azért szeretném, mert egyrészt én nem is tudnám elmondani itt az összefoglalót, de amit láttál, hát nyilvánvalóan volt olyan, amire esetleg nem egészen erre számítottál már, mint a gólokat illetően, de néhányat azért említs még hogy mi volt az, ami a legjobban megfogott?
1: Nekem nagyon nagy élmény volt ez a Marokkó-Haiti mérkőzés.
0: Mert
1: először azt hittem, féltem ettől a 48 csapattól egy picit, megmondom őszintén, hogy lesznek olyan csapatok, akik ki fognak lefele lógni. Nekem a Haiti is ugye ezek közé a csapatok közé tartozott. Aztán ugye Lenny Josephet meghívták a Haiti válogatottba, aminek azért konkrétan tudtam örülni ugye a Ferencváros csatárát. Meg én csak Józsikának hívom, szerintem nekem Józsika nagy kedvencem. És szerintem nagyon sok van abban a játékosban, és most az utolsó meccsen volt először kezdő a három meccs közül, és egy elképesztően fantasztikus gólt sarkadott Marokkó ellen, amit igen ugyan elvettek tőle, nem értettem, hogy miért vett el tőle az volt, mert beleért a kapus is, nem tudta hárítani a sarkadást, és beleért az oldalában, nem értem, hogy miért vették el a gólját, mert semmi közül nem volt a kapusnak a gólhoz, de legyen így, de viszont nagyon jó mérkőzés volt, egy 4-2-es győzelem született Marokkó szempontjából, és nekem Marokkó az egyik ilyen titkos favoritom ezen a világbajnokságon. Ugye ők az előző VB-n is a legjobb négy közé jutottak, és egy brutálisan erős keretük, játékos keretük van, és nagyon jó focit játszanak, amit ugye láttunk is, Brazília nem tudott Brazília mit kezdeni velük, és azért szépen belarálnak mindenkit, meg hozzák a mérkőzéseket, szerintem ő egy titkos favorit, és a másik ilyen csapat, mert ugye talán azért fognak meg ezek a csapatok, mert ugye őket kevésbé látjuk, nincsenek annyira előtérben, és azért a távol-keleti Japán ocia igézett meg, tehát ugye elképesztő jó játékot játszanak ők is, pörgősek, gyorsak, technikások. Itt már ki kell mondani, Gábor, itt mindenki megtanult focizni a világot.
0: Ez az.
1: Tehát, hogy nem csak az van, hogy atletikusak, gyorsak, erősek, hanem megtanultak igenis fotballozni a világ minden táján. És nagyon jó kis csapatok vannak. Tehát ugye, hogy így pont elgondolkodtam azon, hogy a távol-keleti piac az a magyar labdarúgás szempontjából érdekes is lehetne akár, mert ugye látod, hogy európai csapatok megjelennek a távol-keleti piacon azzal, hogy távol-keleti játékosokat az olyan dél-koreai, japán, kínai vásárolnak, mert most már lehet minőségi játékosokat onnan vásárolni, és hatalmas szurkolói bázisra tesznek így, tehát hatalmas bevételeket szereznek, és pont ugye volt itt ott Pálma nálam reggel, és mondtam Palkonnak, hogy lehet, hogy a Fradinak is ez egy jó út lenne, hogy venni egy-két igazán jó távol-keleti játékos. Igen. Ugye azért a Fradinak volt japán játékos annak idején, de azért ez most már más időszámítás ebből a szempontból, és tényleg minőségi játékosokat tudnál vásárolni onnan, és ott is egy nagyon nagy piacot tudnál nyerni, és ez azért jutott eszembe, ugye én minden meccsen kint vagyok a Gruppom Arénában, és azt látom, hogy rengeteg külföldi jár rajtam kívül ki a mérkőzésekre, a VIP-en, hogy nagyon sok külföldit látok, és távol-keleti emberkék is járnak a Fradi meccsekre, tehát ugye ennek szerintem lenne foganatja, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Tehát nálam így egy kicsit elkanyarodtam a témától, tehát nálam Marokkó és Japán az ilyen nagyon-nagyon üde színfoltja ennek a világbajnokságnak, tehát az én szívem Argentináért dobog.
0: El is hiszem.
1: Tehát várom őket.
0: Na most,
1: igen,
0: egyébként nem, csak az jutott eszembe, meg olvastam is, hogy Vince Otto ugye volt válogatott, nyilatkozott, és azt mondta, hogy eddig jók a meccsek, jók a sztárok a foci VB-n, és semmi olyan nem történt, ami negatív lenne, és azt mondta, hogy tetszenek neki a mérkőzések, Ekbádor elkapta a németeket, nagyon jó meccsek vannak, és még egy, hogy azt mondja, szurkolok Messinek és Ronaldónak is, akire most már azt mondják, ugye, hogy igen, nem sokat fut, aztán most rugott egy kettest, csak az első meccsen nem. Hát szóval, de igen, ezt a kettest csak azért mondom, és mindjárt vissza is adom a szót, hogy azt mondta Vince Otto, hogy Messi és Ronaldo mellett Harry Kane, Kylian Mbappé meg Haaland is kettesével rúgdossák a gólokat, szóval tényleg jók a meccsek.
1: Mondjátok, hogy barátom Vince Otto.
0: Na hát.
1: Ugyanúgy látja a dolgokat, mint én, úgyhogy nincs ezzel probléma. Igen, a nagytárok nagyon szépen hozzák magukat, és azért itt látni kell, hogy ugye a két nagy öreg, idézőjelben öreg a Messi és a Ronaldo, hogy azért ők most már azért nem sok bajnokságukba játszanak, és így ebből adódóan nincsenek kifacsarva, nem kifacsarva érkeztek erre a VB-re, nem ők tekintik ezt az egészet, a kis csapatok elleni mérkőzéseiket, és hanem látszik, hogy élvezik a futball minden percét és pillanatát, és hát fantasztikusan játszanak. Tehát, hogy Messi is, meg Ronaldo is. Ronaldo, nekem mind a két játékos nagyon nagy kedvencem, nagyon tisztelem és becsülöm és értékelem az ő alázatukat, hozzáállásukat, játéktudásukat, és nagyon bízom benne, hogy sokáig repítik a saját válogatjaikat tovább. Tehát ahogy Otto is említette, ugye azért a Mbappé, a Holland, a Kín, mindenki oda teszi magát, és mindenki rúgdossa ezzel a gólokat, de ugye méltatlanul a védők nincsenek megemlítve, de hát azért a védőjátékosok között is olyan egyéniségeset lehet látni most már, akik elképesztően jó teljesítményeket nyújtanak.
0: Igen, mindenféleképpen. Szóval, hát aztán, ami még, ha már itt szóba hoztad Oroszpát, akkor ugye hát lassan-lassan kezdődik itthon az NB1, és legalábbis úgy emlékszem, hogy a Fradi már elment Ausztriába, ment 10 napos edzőtáborba.
1: Igen, most edzőtáborba a fiúk, de különben előbb fog kezdődni az Európa Liga. Ott már 9-én kezdünk Vojvodinál ellen a első fordulóban, Szerbiában, Újvidéken, és ott most olvastam a hírt, hogy 800 jegyet adtak a Ferencvárosnak a Vojvodina ellen idegenbeli mérkőzésre a hazai rendezők, ami amúgy különben egy tök jó szám, mert ugye egy 14.000-es stadionról beszélünk, és általában a hivatalos adat az, hogy 5%-át kell adni a hivatalosan az ellenfél szurkolóinak a stadion méretéből,
0: igen,
1: az csak 700 jegy lett volna, de megfejelték egy kicsit a szerbek, és 800 jegyet adtak, és már most eltházan, tehát elkelt az összes vendég és hazai mérték.
0: Igen.
1: Szurkolók által rendelkezésre álló jegyek, úgyhogy az is egy jó dolog lett. Aztán utána persze kezdődik az NB1, a Paks lett a Ferencváros nyitó meccs, a harmadik fordulóban már lesz egy rangadó a Győr ellen, aztán viszonylag korán lesz az Újpest elleni mérkőzés, úgyhogy sok-sok feladat vár ránk szurkolókra is, mert sok helyre oda kell élni.
0: Így van. Na most a másik dolog, hogy ha már az edzőtábor és a Fradi, de hát más csapatoknál is, Dzsudzsáknak megint egy évre meghosszabbították, ő 39 éves, ugye? meghosszabbították a szerződését. Aztán most nem tudom, új sportigazgató van, azt hiszem, a, hogy hívják a Puskásnál?
1: Hát ott az egész stáb, az egész edzőiparban, hogy mindenki ott, hogy nagy változások lesznek. A Puskás Akadémia most szerintem tényleg az akadémia szerepét fogja betölteni, szerintem ők
2: amire alakult.
1: Hát igen, igen, amit én nem ugyan is bánok, meg azt gondolom, hogy, hogy tényleg ez a szerepük, vagy ennek kell, hogy legyen a szerepük, nem ő nekik kéne a kihívóknak lenni a bajnoki címnél. Én ezt mindig így is gondoltam, mert tényleg nagyon szépen imádom a felcsúti stadion, fantasztikus aréna,
0: igen,
1: fantasztikus épület, de azt gondolom, hogy azért vannak olyan vidéki fellegvárak, régi fellegvárak, amik méltóbbak erre a helyzetre, és hát azért ne felejtjük el, hogy azért visszajött a... És ja, és a második meccs a Fradinak a Vasas ellen lesz, és visszajött ugye a Vasas, meg a Honvéd is az NBA-ben. Ugye a Honvédnak kimondottan örülök, mert nagyon jó szurkolótáborral rendelkeznek, az is egy jó szurkolói bázis, úgyhogy kíváncsi leszek. Szerintem megint egy nagyon jó NBA-es szezon elé nézünk, egy izgalmas szezon elé. Kíváncsi a már a Borbély Balázs teljesítményét, nagyon pozitív az én gondolatvilágom arról, hogy ő mit fog teljesíteni a Fradinál,
0: én
1: bízom benne. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ez az NBA-es szezonban, de szerintem megint egy végletekig kiéletett kiesés és bajnoki cím szempontjából egy végletekig kiéletett NBA-es szezonban is fogunk nézni. Nem tudnám megmondani, hogy ki lesz a kieső
0: kérdés.
1: Nem tudom, nem tudom.
0: Egyébként még előtt eszembe jutott, hogy azt olvastam, hogy 100 millió forint fölött is kaszálhat a 3 NB1-es csapat a VB-n szereplő játékosai után. Hát szóval...
1: Igen. Azért ugye ezért nagyon komoly pénzeket. Főleg most ugye...
0: A Józsikát említetted, ez csak ezért jutott
1: igen,
0: eszembe.
1: Igen, tehát hogy komoly napi díjakat kapnak, ilyenkor napi díjat kapnak az UEFA-tól, és itt azért ezek komoly pénzek tudnak összejönni, de igazából ami pont így a Józsikával kapcsolatban, azt tudni kell, hogy Józsikát az a 4-5 csapat figyelte a BB előtt is. Azért ő egy nagyon jó tej, amióta a Ferencvárosban van, neki ez kicsúszosodott a karrierje, ő azért Franciaországból jött, a másodosztályban játszott, a Metznél volt, ott első osztályban is játszott, de általában másodosztályi csapatoknál teljesített, és nem ilyen statisztikai mutatókkal, mint amiben a Ferencvárosnál belekerült egy nagyon pozitív spirálba, és itt nagyon elkapta a fonalat, és itt azért a nemzetközi szinten, a nemzetközi kupákba is meg tudta mutatni magát, és ott is eredményes és jó játékot produkált. Tehát, hogy azért volt egy bizonyos érdeklődés a játékos iránt, hol komolyabb, hol kevésbé komolyabb csapatoktól, de volt, és ez a VB ez egy picit ezt még meghatványozta, és ami nem mellékes a Ferencváros szempontjából, az ázsióját nagyon megemelte.
0: Igen,
1: tehát
0: ez a
1: én neki adom azt a gólt, ez a gól is, ez millió eurókat járhat ilyenkor a Ferencváros számára, tehát hogy ez egy 2 milliót emelt meg a Józsikának az árán, tehát azért ez egy nem mellékes szempont.
0: Bizony.
1: Ezek komoly összegek, és pont beszéltem, úgyban a Ferencváros legnagyobb szurkolói portálja, az Ölői 129, nagyon jobban vagyok a szerkesztőkkel, mert mind a 3 fiú nagyon jó barátom, és Sebastiannal beszéltem az egyik szerkesztővel, aki mondta, hogy konkrétan ő úgy gondolja, hogy most Józsika 6 millió euró fölött fog érni, ahogy visszajön a VB-ről. Tehát azért ezek itt nagyon komoly összegek.
0: No, hát akkor volt igazolás is, azt hiszem valamelyik csapatunk egy francia

0: azért ott is sportigazgató elment, távozott, eljött az edző, a játékos keret még egy kicsit ingatag, bizonytalan, hogy ki megy, kimarad, ugye Bembuelinál is ez a VBS hatványozottan terepet tud majd játszani ebbe, hogy meg tudják-e tartani, nem tudják megtartani. Itt fognak igazolni, egy picit nagyobb ott a bizonytalansági faktor, és nekem az a véleményem az Etóval kapcsolatban, mindent tiszteltem az övék, úgyhogy félre ne értsél, csak szerintem nekik nincs rutinjuk ebbe a szituációba, és nekik szerintem ebből a szempontból ez így nehezebben fog alakulni, de nagyon drukkolok nekik, hogy a nemzetközi kupába sikeresek tudjanak majd lenni, a bajnokságban kevésbé, de a nemzetköziben mindenképpen. És hát ugye azért azt is látunk kellett, hogy Cappanos aláért az Újpesthez, úgyhogy az is egy a hétre egy nagyon pozitív hír volt. Mondjuk ott nem tudom, hogy mi lett Kisitelligel, mert ő szerintem egy nagyon jó kapus volt, de aztán ugye kegyvetett a Dárdai érába, és Balai kezdett el védeni állandóan, ő lett a kezdőkapus. Aztán gondolom Kisitellit elengedik, és azért vitték oda Cappanost első számúnak, de hát ugye örültem neki, hát azért Cappanos azért egy nagyon jó. Nagyon jó kapus, hát a Fradi ellen meg állandóan jó véd, hát az idegesítő is benne, de mindenki védi a szemünket is, úgyhogy viszont örültem neki, mert akkor így erősödik a dóza is, a Újpest is azért szépen.
1: Igen.
0: Hogy összeteni magát, meglátjuk.
1: Akkor örülök, hogy egyrészt tudtunk ennyit beszélni, másrészt pedig akkor légy szíves, a Panama-Anglia, ma este 11-kor, mit tippelsz rá?
0: Panama-Anglia, tényleg kedves Gábor, szerintem 1-2-es tippet adok rá a győzelemet, de ők akkor győzelmet tippelek.
1: 1-2. Jó.
0: Igen.
1: Hát akkor maradjunk ennyiben. Köszönöm szépen, akkor jó munkát. És
0: nagyon
1: akkor
0: köszönöm.
1: És jó tévézést mindenféle.
0: Igen, neked és a kedves hallgatóknak is kellemes hétvégét, és egy kicsi hűsölés is.
1: Igen.
0: Minden hétvégében, akkor mindenki belekötse meg mindenki.
1: Köszönjük, szervusz, minden jót!
0: Köszönöm, szervusz, Gábor, minden jót!

0: tessék!
1: Itt a nyár!
0: A Poptarisznyán is!
1: Nyári slágerek a poptarisznya.hu-n!
2: Érdekelnek az öreg autók?
3: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
3: Akkor köztünk a helyed!
4: Somogyi Volkswagen nyár! Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
3: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
4: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
3: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
4: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: És ez tökéletesen így van, és akkor mi meg mindjárt megnézzük, hogy mi fog történni például a Krisna-völgyi búcsúban.

0: Nem sokára folytatjuk a zenét, de ahogy a korábbiakban említettem a drága jó hallgatóknak, körülnézünk a Krisna völgyben, a vonalban pedig itt van a szóvivő, Gandharvika Préma Débi Dászi, azaz Szilaj Péterné Csilla. Hát akkor Goranga.
1: Goranga, igen, reggelt a hallgatóknak.
0: Akkor reggelt. Odébb vagyunk. Na szóval, én annyit mondtam, hogy itt a múlt héten már a televízióban beszéltünk az eseményekről, de hát akkor július 17-e és 19-e között van, ugye Somogy Vámoson a háromnapos krisnavölgyi búcsú, népi mesterségek, gasztronómia, ökológia gyerekeknek, felhőtteknek. Hát akkor emeljél ki néhányat, és akkor talán még annyit, hogy kiket vártok, hogy lehet ott eltölteni 2-3 napot, tiéd a szó.
1: Így igaz, július 17 és 19-e között lesz a krisnavölgyi búcsú, ezt ilyenkor mindig július utolsó heteiben szoktuk megrendezni, reméljük, hogy ennél egy picit azért enyhébb idő lesz most. Ugye Somogyvámoson található krisnavölgy, Fonyódtól egy olyan 30 perc autóútra, és azért szeretik a látogatók ezt az ünnepet, mert ilyenkor tényleg minden szegmensébe betekinthetnek a krisna hívők ottani életének, és hát nagyon sokan ugye, amikor találkoznak krisna hívőkkel, vagy akár ellátogatnak krisna völgybe, akkor mindig kiemelik, hogy olyan jó ilyen békés és nyugodt és mosolygós emberek között lenni, és nagyon kíváncsiak, hogy mi a titka annak, hogy mi mindig ilyen kiegyensúlyozottak vagyunk és harmóniában vagyunk, úgyhogy ezek a kérdések szoktak ott elhangzani, hogy vajon mi a titka ennek a nyugalomnak, és szeretnék ők is elsajátítani, úgyhogy igazából a programok is ezt a célt szolgálják. Ilyenkor például a búcsú alkalmával kinyitjuk az iskolánkat, ami kuriózum, mert általában az iskolát aztán lehet látogatni, ugye zajlik az oktatás, de ilyenkor az ott tanuló gyerekek is készülnek mindenféle olyan programokkal, amiket a hasonló korú gyerekek élvezhetnek, úgyhogy arcfestés, henna festés van ott, be lehet öltözni száriba, meg lehet ismerkedni például az indiai sakk játékkal, ami a mostani sakknak az őse, nagyon érdekes játék. És hát ott lehet mindenféléket tanulni, meg lehet nézni, hogy az ottani gyerekek milyen könyvekből tanulnak, milyen hangszereken játszanak, ugye ezek nagyon különlegesek, máshol nem igazán lehet ezzel találkozni. És olyan sokféle program van az iskolában például, hogy nagyon sokan föl sem jutnak a templomig, mert ott leragadnak és egész napot elszórakoznak. Pedig ezen túl még azért a tehenészetnél is körbe lehet nézni. Ott például van egy száraz malom, ami nem olyan, mint egy skanzenben, hogy megnézhetjük és elolvassuk a leírást, hogy hogy működött, hanem ott tényleg az ökrök járnak körbe, és őrlik a lisztet, vagy éppen működtetik a fűrészt, gépet, vagy hasonlókat, úgyhogy ez tényleg olyan, mint egy élő skanzen úgymond. Itt tényleg éljük a mindennapokban ezeket a módszereket, amik közel állnak a természethez, és amiket igazából az őseink is gyakoroltak. Tehát az ottani életnek a célja az, hogy visszatérjünk a gyökereinkhez, és hát nem az kell elképzelni, hogy az mindenki sarukban jár, és csugélnadrágot visel, de azért ötvözzük a modern technológiát és az ősi hagyományokat, úgyhogy így próbálunk ellavírozni. De hát igazából ugye a legnagyobb látványosság a krisnavölgyi búcsúnak az mindig az esküvő szokott lenni, ami szombat-vasárnap délben lesz. Hát ez tényleg az nem véletlenül a csúcspontja a búcsúnak, mert nagyon látványos, nagyon vidám, és az mi esküvőink nem olyanok, hogy zárt körben csak a szűk hozzátartozók részvételével zajlik, hanem ott mindenki részese, és mindenki adhat áldásokat, és együtt örülnek a pár örülnének.
0: No, hát akkor egyrészt körülbelül mennyi látogatóra számítotok, és akik pedig oda mennek, vagy ott akarnak aludni, vagy a közelben, szóval milyen lehetőségek vannak beleértve az étkezést, a parkolást, hát a mindennapi dolgokat.
1: Étkezni bárhol lehet, bárhol és mindenhol. Vannak nagy étteremsátraink, de például a tehenészek is szoktak sütögetni a helyi liszttől tejtermékekből, úgyhogy az iskolában is vannak falatozni valók, tehát abból bőséggel lehet találni. Viszont hát a szállás ügyében én Igazából azt tudom mondani, hogy érdemes most már inkább a Balcsi közelében keresgélni, mert gyakorlatilag januárban már a búcsú idejére szinte alig találni szabad szállást. Úgyhogy igen, ez nagyon népszerű program, úgyhogy ilyenkor már teljesen terház van mindenhol. De azért szerintem lehet még van rá esély. Úgyhogy ha tényleg valaki így tud jönni, akkor jöjjön akár több napra is, mert tényleg nagyon sokféle programmal készülünk, úgyhogy ott simán 3 napot úgy el lehet tölteni, hogy nem csinálja kétszer ugyanazt az ember.
0: A gyerekek még biciklizni is fognak, úgy tudom.
1: Na, ezt még nem hallottam, de akkor tájékozottam majd, mint én.
0: Egy ismerős mondta, aki már volt be, mert ez már 30, azt hiszem 31-dik, ő már volt ott egyszer vagy kétszer, és ő mondta, de hát lehet, hogy csak nézte közben a Giro d'Italiát, és azért jutott eszébe, úgyhogy ez egyáltalán nem biztos, de akkor meglátjuk. Jó, hát akkor én azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy mindenkit szeretettel vártok, és én meg azt tudom mondani, hogy senki nem bánja meg, aki ezt megnézi, mert aki ismeri a dolgokat, az örül, aki nem, az pedig egy olyan indiai világba csöppen bele, amiből nagyon-nagyon nem kell kilábalni, mert a jogától kezdve a gasztronómiáig minden megtalálható. No, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor visszahozzuk még egy kicsit a zenét is. Minden jót,
1: köszönöm.
0: Goranga!
1: Minden jót, Goranga!

0: Hát akkor azt hiszem, nyugodtan mondhatom, irány a Krisna-völgy.
1: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
2: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
1: A nap 24 órájában.
2: www.poptarisznya.hu

0: Köszönöm szépen a hívást, Csernyák István a vonalban. Halló Stuttgart, halló Stuttgart. Jó reggelt, jó
1: halló
0: napot.
1: Budapest.
0: Hát akkor...
1: Halló kérde... Budapest.
0: Halló, halló.
1: Itt vagyok.
0: Akkor nagyon jó. Én is. Hát akkor mivel kezdjük? Jó hírrel, vagy rossz hírrel, meleggel, vagy az, hogy a németeket megverték az ekvádoriak, de hát a németek már úgyis tovább jutók a foci VB-n.
1: Ennek volt egy, na most volt egy oka, amit alá is írok kivételesen a média javára, mert ugye Elefántfront part ellen a két döntő gólt, mind a kettőt Denis Undáv lőte, a stuttgarti játékos, tegyük hozzá, és ő nem volt benne a start 11-ben, hanem becserélve lett.
0: Igen.
1: És mivel a németek már tovább jutottak, itt azért a Julian Nagelsmann, tehát teljesen más volt a start 11 ezen a meccsen, mint az előző két meccsen, és ezt okos dolognak tartom, mivel hogy kicsit tesztelte a cserejátékosokat is.
0: Igen, igen. Hát ez ugyanúgy, mint a Marco Rossi, mi is ezt csináltuk itt a felkészülési meccseken, ha már a VB-re nem jutottunk ki. Na de hát ez van.
1: Jó, hát akkor nem jó csinálta.
0: Hát az lehet. Igen, hát így utólag már könnyű. Na igen?
1: No Gábor, akkor hadd ismételjen meg Perez Gábor jó kívánságait Popovics Laci irányába. Nagyon sok boldog ünnepet kívánok, Laci. Hát mint egy internet rádió üzemeltetőjét, annak azt mondanám igazság szerint, hogy fontos az egészség, a téredő, a többit nem megvesszük.
0: Ez jó.
1: És az érdekes dolog a Popovics Laci születésnapjában, hogy azt én gyakorlatilag a házassági évfordulónkat gyakrabban elfelejtem, mint Laci születésnapját. Egy egyszerű okból kifolyólag, mert nekem is van a szülinapom.
0: Ja, hát akkor hajjaj, akkor happy birthday.
1: Egy napon születtünk, annyi, hogy én egy szűk évtizeddel több az élettapasztalatom. Tehát jövőre is nullázni fogok, hát hogyha megjelent persze. Még egy születésnaposunk lenne, aki sajnos már nincsen köztünk, tegnap előtt ünnepelte volna 63. születésnapját, Georgios Kiriakos Panayotu.
0: Na, de jó neve van.
1: Se, akkor egy rövid bejátszást, ha megengedni.
0: Persze.
1: Igaz, hogy nem az évszakhoz illő, de bejátszom akkor, hát hogyha egy kis leülést okoz a hallgatóknak. Indulhat? 30 másodperc.
0: Igen.
1: Indul. Thank you.

0: Ennyi meg volt.
1: Hallható volt?
0: Hallható volt. Rám én is el tudom énekelni, de hát akkor halljuk a nevet.
2: A Last Christmas, és a Last Christmas, ha mindenki tudja, hogy George Michael-ről beszélek, most én a polgári nevét említettem az előbb.
0: Igen.
2: Egyébként George Michael-nak ismerjük őt. Hát sajnos nincs köztük, és az irónia a dologban, hogy ez az legsikeresebb száma ugye a Vemmel annak idején.
0: Igen.
2: És ugye 2016-ban pont karácsony napján hagyott itt bennünket. Hát nyugodjon békébe, és hát odafönt boldog fél napot neki.
0: Így tudom én is mondani,
2: akkor,
0: igen.
2: Hát netán valamilyen szóló karrierében, mert szerintem a Last Christmas éppen most nem volna aktuális a fenn időből, de viszont valami a szóló karrierjéből George Michael-től biztos, hogy találsz valamit Popovista fió volt.
0: Tehát. Hát az egészen biztos, mert nekem is közben, mikor hallottam, eszembe jutott, hogy itt nem csak karácsony, hanem itt van a, mit tudom én, a Hard Day, Nehéz Nap, meg Akarom a Szexedet, meg ilyen mindenfélék. Szóval van.
2: Vagy az Wake Me Up, aztán az még nem volt, vagy már George Michael, nem tudom. Na, a következő, ugye sok szó volt a kánikuláról.
0: Igen.
2: Ugye mindenkinek megvan a saját túlélési módszere, mert ugye a forró éjszakákon az ember nem tud aludni. Most valaki azt csinálja, hogy teli hasszal festek, és tud aludni. Akkor van a másik, egy ilyen tippet is hallottam már, amit én soha nem csinálnák meg. Most nem tudom, melyik a kettő közül, Szent Miklós János vagy Molnár Ferenc, aki sokat szokott futni, járni. Sokan azt csinálják, hogy elmennek, futnak egy kört, lekisolnak langyosan, és akkor tudnak aludni. Mondjuk ez nekem nem jön be. Viszont Ozzy Osbornnak az volt a szokása, amikor kánikula volt, hogy mesztelenül aludt.
0: Na.
2: És egy alkalommal, ugye hát akkor is forró nyár volt, Los Angeles-i villájában, ugye alszik, és fölébredt arra, hogy valami zörejeket hallott a szomszéd helyiségből. Először azt hitt, hogy a Sharon kutyája, vagy kutyái valamelyik a sok közül. És utána gondolkozott, hogy ezek kutyák nem lehetnek ezek. Hát ugye fölkelt, és utána nézett, ugyan vajon mi történik ott. Bement abba a helyiségbe, ahonnan hallotta az zörejeket, és ugye egy férfinak a sziluettjét látta a körvonalait a homályban. Kérlek szépen felkapcsolta a villanyt, hát ez egy betörő volt. Na most Ozzynál nem volt fegyver, most azt leszámítva, hogy kivont karddal ott állt. A betörő az fogta magát és elfutott azon az ajtón, a terasz ajtón keresztül, amelyiken bejött. Tehát ennek dupla, két lejet üsz egy csapásra, hogyha mesztelenül alszol. Egy, tudsz aludni, kettő, netán úgymond egy betörő tettel ész, azt is megölt, hogy elszel az a betörő.
0: Igen.
2: Mondjuk attól függetlenül, ha én egy félhomályos helységben legálisan és tartózkodtam volna, és valaki fölkapcsolta volna a villanyt, és ott állt volna Ozzy Osbourne, anyaszülött mesztelenül, szerintem még a legális helységben is elfutottam volna, mert erről ennyit.
0: Ez gyönyörű, mindenféleképpen. No, hát akkor azt hiszem, hogy nektek hamarabb vége lesz a hőségnek, mint nálunk, ahogy elmeséltem. Tehát azért csak ki lehet bírni, és te szoktad mondani, hogy aki majd panaszkodik a nagy melegre, akkor a szánkót fogod télen hozzávágni, vagy valami ilyesmit, igaz?
2: Így van. Mm. No, mondanád a tippeket, Gábor?
0: Azt természetesen, én meg írnám is a tippeket. Azt mondtam, hogy a múltkor senki nem találta el. Akkor először azt mondja, hogy már is, tehát Ibolya?
2: Ibolya tippel 3-2-es angol győzelmet.
0: 2-3, igen.
2: Én megismétlem Perez Gábor tippjét, 2-0-as angol győzelmet.
0: 0-2, igen, ez jó. Hát aztán meglátjuk, hogy a németek mire mennek még, mert hát függetlenül ettől a mostani meccstől, hát ők már tovább jutottak. Hát meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. És azt hiszem, hogy ha hallgattad, akkor egyet tudunk érteni, most már nincs itt kis csapat, meg nagy csapat, mert a kis csapatokban is nagyszerű futballisták vannak.
2: Így van, sok volt a meglepetés. Végülis ennek a 48-as keretnek ez volt egy pozitív mellékhatása. Az, hogy na, tovább tart, meg az ember néha összekeveredik, de viszont a sok-sok meglepetés a kis csapatok részéről. És amit nagyon jó ötletnek tartok, ami az a FIFA-nak ritkán szokott lenni, jó ötlete, hogy ebbe a VB-be annyi a különbség, hogy mikor van a fölvonulás, a himnusz, akkor igen, nem csak a 11 játékos vonul föl, hanem az egész, tehát a cserejátékosok is ott vannak a
0: igen,
2: pályán.
0: Igen, ez
2: tehát
0: nagyon
2: néhány kisgyerekkel többnek szereznek örömet, hogy hát, akik kísérik a játékosokat, és akkor ez egy ilyen összetartási hogy mondjam, egy ilyen hatása van, hogy gyakorlatilag a terejátékos se gondolja, hogy nem vagyok másodosztályú ember, hanem is ott vagyok a pályán, mikor a himnusz szól. Tehát ezt egy jó ötletet tartom. Mondom, ritkán van a FIFA-nak jó ötletet, ez jó ötlet volt tőlük.
0: Így van, hát és az is jó ötlet volt, hogy reggel, amikor mondtam, hogy 3:41-kor beszéljünk, és akkor te ezt nagyon, mint máskor is betartottad. Akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, kellemes hűsölést, és akkor remélem, hogy a jövő héten is tudunk találkozni. Rendben?
2: Úgy lesz, Gábor.
0: Jó, köszönöm szépen.
2: Kellemes hétvégét, Gábor, neked is hallgatóknak is, és akkor mindahogy mondtad, jövő héten találkozunk.
0: Rendben, szervusz, minden jót. Akkor... egy csodálatos dallal folytatom, amit szinte hetenként mindenhol mindenki játszik, de hát mi meg aztán pláne. Már csak azért is, mert születésnapos hölgyről van szó. 1943, hát meg lehet mondani, június 29-én született Észak-Carolina, tehát az Egyesült Államokban, és sajnos már 2003 óta nincs köztünk, de a dala az minden, a legismertebb dala mind a mai napig forog, mint említettem, mindenhol, és azt szokták mondani, hogy Little Eve, és érdekes módon, ha valaki utána néz, akkor úgy van leírva a neve rendesen, hogy Little Eva. Hát akkor azt hiszem, hogy megmagyarosítottuk egy kicsit, és akkor következzék az a szám, ami mindenféleképpen halhatatlan

Köszönöm szépen a telefont. Az illető azt mondta, hogy hát nem hozzuk nyilvánosságra a nevét, már csak azért is, mert a korábbiakban hallotta, hogy itt a Pride felvonulás, és azt mondta, hogy nézzem meg, azt is megmondta, hogy hol, mármint a gépben, és meg is találtam, hogy az ászlőügynek még mindig nincs vége, és itt van, amit ő javasol. Azt mondja, hogy megtisztítottuk a szivárványos rongyoktól az Erzsébet hidat. Ma reggel nincs kint egy sem, és a vármegyés akciócsoport leszette az ászlókat, és veszélyes hulladékként átadták a városházán. Nagyon sokan segítettek nekik, és akkor a rongyokat, mint írták, egy kukás zsákban összegyűjtve dobták be a városháza kapuján, és hát mindenféleképpen felelős döntés lesz majd valamikor, hogy mi lesz ennek a vége, vagy mi nem, mert hát szóval erről már a korábbiakban azért is mondtam ezt, a korábbiakban is elmondták itt jó néhányan a véleményüket. Hát ennyit erről, maradunk inkább sokkal inkább a focinál, a sportnál, a világbajnokságnál, és még a bulvárnál is, mert azért a jó híreket azt szívesen mondjuk.

0: 11 óra van, kedves hallgatók, és ahogy a korábbiakban már mint mindig elmondtam, és mint mindig, hála Istennek, és köszönöm szépen, ismét tudunk beszélni. Szervusz Dénes, a vonalban Kubát Dénes.
1: Szervusz Gábor, üdvözöllek tisztelettel, szép jó napot kívánok, és a rádió hallgatóinak úgy szint.
0: Hát akkor mi is minden jót kívánunk egyben a hőségben, neked is, és hát ezek szerint akkor tudtál hallgatni minket, és változatlanul, mint mindig, nagyon-nagyon kíváncsi mindenki a véleményedre, akár a futballvilágbajnokságot, akár mást említünk, és ha tudtál hallgatni, akkor gondolom egyetértünk abban, hogy itt már tényleg nincs az, hogy kis csapat meg nagy csapat, hanem tényleg meg meglepetés, mert azért érdekesek ezek a meccsek, ugye?
1: Hát így van, és én gondolom, hogy nekem lehet, hogy egyedül a véleményem, nekem az Őrfoki szigetek csapat, és annak a továbbjutása szerintem egy kellemes, és egy nagy meglepetés.
0: Így van, pontosan, tökéletesen igazad van.
1: Láttam a mérkőzéseiket, és azt mondom, hogy megérdemelten kerültek további pozícióba. Ami hát ugye egy kicsit érdekes, hogy a csehek, a törökök és Uruguay.
0: És Uruguay kiestek.
1: Hát ennek a három csapatnak a kiesé, jó, hogy kell elsőnek is lenni, meg kell utolsónak is lenni. Na de hát ahhoz egy picit más hozzáállás is szükséges. Ugye, ha nézzük meg, hogy jelen pillanatban, Gábor, hány 100%-os csapat van?
0: Már, ja, nem. De szerintem nincs.
1: Mexikó, francia ország.
0: Ja, igen.
1: Hát ez gyakorlatilag édeskevés. Nekem legalábbis ez a véleménye. De jó, rendben, a csoportmérkőzéseken a favorit csapatoknak az a céljuk, hogy tovább jussanak, és annak érdekében ők ügyesen ki tudják sakkozni az eredményeket, amikor egymással szembe kell bebizonyítani, hogy ki a jobb. Minden esetre azért az, hogy ma a Angliának lesz mérkőzése, hát azért
0: igen.
1: Panama. Ha úgy veszük, ugye Angliának jelenleg a nem legbüszkébb 4 ponttal rendelkedik, mindenféleképpen belekavarhat Panama, de én úgy gondolom, hogy az angolok megrázzák magukat, és több gólos győzelmet, majd a mi tippelésünk is legalábbis ezt fogja sugalni. Hát azért zajlik egy-két más sportág is, és bemondom őszintén, én most hallottam először, és nagyon nem tudtam utána nézni, de majd megpróbálom, egy olyan 130 éve üzött Magyarországon levő sportágnak zajlik a világbajnoksága Németországban.
0: No.
1: Kerékpárlabda.
0: Ja, tényleg.
1: Egész egyszerűen itt egy páros van magyar részről. Megemlítem a nevüket, mert megérdemlik. Árendás Tamás és Toma Vilmos. Uh-huh. Ők ketten, ez már az többszörös VB, amin részt vesznek, és eddig 8. helyezéseket értek el, most 7. lettek, tehát durván a középmezőny, mert 13 ország csapata indul, és Németországba rendezik el. Minden esetre csak annyit sikerül megtudnom, hogy ugye egy pár, egy ország csapata, két ember alkotja. Hát érdekes szabályok vannak, nem túl tekervényes, de jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy ezzel nem akarom fárasztani a hallgatókat, meg magam sem tudom lehet pontosan.
0: Na most, akkor már bocsáss meg, hogy belebeszélek, de én láttam ilyet. Annak idején Gulyás Lászlóval, a sportriporterrel csináltunk ilyen furcsa sportágakról egy sorozatot, és akkor meg lehetett nézni, hogy ezek fölülve a biciklire, meg egy keréken menve, hogyan a kormánnyal lökölgetik a nagyon nagy labdát. Írtó érdekes.
1: Hát mindenféleképpen van egy olyan sportág, ugye terembe játszák, ami a mai költséges sportágak mellett nem a legnagyobb toppon álló felszerelések szükségesek ehhez a sporthoz. Minden esetre érdekes. Ugye zajlik Európa bajnokságok a foci mellett, zajlik világbajnokság, és mind a kettőben vannak magyar érdekeltségek, és jó magyar érdekeltségeket lehetett látni. Én megmondom neked őszintén, kíváncsi voltam nagyon sok csapatmeccsére, és végre azért sikerült utánkeresésekkel nézni. A Zágrában zajlik a Strand két évadba Európa bajnokság férfi részről. Itt megvertük,
0: no.
1: Van még egy győzelmünk Irán ellen, és ugyanakkor 11-esekkel elvesztettük a portugál elleni mérkőzés, viszont ma negyeddöntő lesz, ami 13 órakor fog kezdődni a horvátok ellen. Reggel pedig lehetett nézni a Pekesen alakult lányainknak az U20-as világbajnokságát, ami Kínában zajlik.
0: Kínában, igen, azt láttam, csak hát sajnos pont nélkül.
1: Úgyhogy egy elég nehéz dolog a magyar válogatottnak a csapatba formálását, hiszen ha jól tudom, 10 csapat, vagy 11 magyar csapatból van összeállítva a válogatott. Uh-huh. Azért ez nem könnyű, egy kis feladat.
0: Igen.
1: És a lengyelektől elszenvedett kétgólos vereség is a csoportunk második helyét eredményezi, és ha jól tudom, jól nézem meg, akkor hiszen fél egykor folytatni fogja majd a magyar. Uh-huh. A Ferencvárosnál ugye ott mindig történik valami érdekesség. Tengernyi játékos a Ferencvárosban.
0: Elment.
1: Ami elment, de ami maradt, az óceáni jellegű. Úgyhogy ebből is vannak olyan játékosok, akiket papíron olvasol, csak valóságban nem láttad még őket játszani soha. Uh-huh. A Ferencváros női kézilabda csapata nagyon hosszú idők után ugye új és magyar sponsor lesz a Toyota Kovács.
0: Na, hát ez igen.
1: Ez lesz mostantól kezdve, vagy már az a Ferencváros női,
0: a
1: említsük
0: női,
1: meg,
0: igen, a
1: női kézilabda csapatának a neve, hogy FCC Toyota Kovács. És van még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy ezt közösen döntötték, szerintem biztos, 8 magyar és 8 külföldi játékos van, Gábor,
0: igen,
1: akik alkotják a csapatot. Viszont van egy roppant érdekes hír, én megmondom őszintén, hogy nekem az, hogy nem a Duna Arénába fognak rendezni jövőre világbajnokságot, az úszó világ BB-t.
0: Igen, azt én is csak félfüllel hallottam.
1: És mi le az új helyszín?
0: Azt már nem tudom.
1: Az MVM dom.
0: Ja, igen, igen, igen.
1: Na most itt átépíteni állítólag olcsóbb, mint visszaépíteni a Duna Arénát. Elsősorban itt a nézőszámról, mert most 1500 néző, aki betérhet körülbelül, és ha igaz, akkor a Duna Arénába maradnak meg az olyan számok, mint ugye a toronyugrások, a különböző szinkronúszások, műugró számok. A nyílt-vízi úszásról még nem született döntés, hogy hol fogják lebonyolítani.
0: Jó, Dénes.
1: Az MBM-nél állítólag még az is közrejátszik, hogy a dagályt is vele együtt bővíteni kellene, illetve a környező, akkor, mikor épült az MBM, üres telkeket beépítették, és oda már nem lehet.
0: Igen. Én most már emlékszem. Dénes, akkor mielőtt a tippeket kérném, egy szerintem nagyon tisztességes hírt olvastam, hogy 2020-ban, június 18-án hosszú betegségben elhunyt a háromszoros olimpiai aranyérmes Benedek Tibor, 47 éves volt mindössze, a vízilabda legenda, és kemény Dénes nyilatkozott, hogy a Margit-szigeten sétányt neveznek el róla. És azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen nagyszerű hír. Ugye?
1: Így van, dicséret ez a dolog. Egy kiváló sportolónk volt.
0: Egyébként még annyit, hogy ezzel még az hozzátartozik, hogy 2021-ben, egy évvel a klasszis halála után, az olaszországi, mert ott is vízipólózott, Rekkóban már elneveztek róla egy lépcső soros sétány. Szóval világhír. Na jó, Dénes, akkor én azt kérném tisztelettel, hogy mondjad a tippeket.
1: Köszönöm, és nekik be előre a feleségem eredményét.
0: Egy-egy.
1: Az nem létezik erre a hangol nélkülésre.
0: De azért beírtam.
1: Úgy azért néha meg szoktam nézegetni, vagy szólok neki, hogy gyere, nézd meg. És a mai nélkülésre 1-5. Tehát egy 5-1-es angol győzelmet.
0: Ő mondta?
1: Én a magam részéről...
0: Na de várjál, akkor 5-1 az angoloknak.
1: Tehát 1-5, ugye úgy megy, mert Panama
0: na,
1: van,
0: akkor beírtam,
1: és Panama,
0: igen,
1: Anglia.
0: És a terészedről.
1: Jól mondom.
0: És te?
1: Na, magam részéről 0-4.
0: 0-4, igen.
1: Kata 1-4.
0: 1-4.
1: Csaba 0-3.
0: 0-3. Megvannak a tippek. Dénes, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyjából meg tudtunk beszélni egy-két érdekes dolgot megint. Akkor viseljétek egészséggel a hőséget, még holnap, meg holnap után is ez lesz, de mindig mondom, hogy mindenki vigyázzon magára, de hát végül is nyárban mehetünk.
1: Hát így van, úgyhogy...
0: Köszönöm szépen, Dénes.
1: Tulajdonképpen már nálunk reggel pirkadatkor jött a fiam, illetve az unokám, és több napra való gyümölcsöt bevásároltak, hogy még véletlenül se gondolatunk ne legyen a piac.
0: Így van. Na jó, akkor folytatom.
1: Kívánok mindenkinek én is nagyon jó hétvégét, kellemes időtöltést, és vigyázzunk magunkra.
0: Jó. Köszönöm, szervusz Dénes, viszont hallásra.
1: Szervusz, minden viszont jót. Hallásra.
0: És akkor hát arra nem emlékszem, hogy 1969-ben milyen volt a nyár, de szerintem Bryan Adams igen.

0: Köszönöm szépen a türelmet, a vonalban Szent Miklósi János. Halló Berettyói falu, halló Berettyói falu.
1: Halló, jó napot kívánok, később az a hallgatótársakat is.
0: Akkor mindenkit üdvözölt ebben a gyönyörű, szép nyári melegben, ha jól mondom.
1: Hát itt is, ugye nálunk úgy mondjuk ezt, hogy gatyaruhasztó.
0: Így van.
1: Hát mégis azt mondom, nyár van, tehát mikor legyen meleg, hát furcsa is lenne, hogy decemberben lenne az a hőség. Inkább az hogy ez most nagyon extrém, ez a meleg, ez a 3-4 nap, úgyhogy eddig tart, talán ez a...
0: Igen.
1: Ez a rekkenő hőség. Hát amikor gyerekkorunkban is voltak nagy melegek, de akkor valahogy mit tudom, én jobban kibírtuk ezt.
0: Persze.
1: Jó, hát ugye én annak idején gyerekkoromban már említettem Gábornak, ugye a kis falumba Hentidán, ott ugye még vályokból készültek a házak, és az ilyenkor nyáron nagyon kellemes hűvös volt.
0: Én is emlékszem rá Hentida után, és nem csak Boncidáig, hanem nekem is a nagyszüleim falun, szintén falun Vas megyében, ott is a mellettünk lévő egy vályokház volt, és ott mikor gyerekek voltunk, akkor mindig oda bementünk, és akkor az ott soha nem volt olyan hirtelenjében nagy meleg, de a gyerekkor meg jobban is bírtuk. Hát, hogyha sikerült hallgatni bennünket, hát akkor azért gondolom, hogy egy-két hozzászólni való van itt a hallottakhoz, meg a meccsekhez is, igaz?
1: Hát inkább engem ilyen érdekességeket említenék.
0: Igen.
1: Ugye legutóbbi VB-n ugye volt a izlandiaknak ez a csata kiáltásszerű, ami folyamatosan egyre hangosabb volt. Most meg hát a norvégoknak ez az evezés, hát én teljesen, én annyit kacagtam rajta, hogy ott még volt egy olyan videót is láttam, ahol a miniszterelnökük is ott evezett a társasággal. De ez egy üde színpont azért, meg látszik, hogy egy csomó boldog ember, mindenki úgy jól érzi magát, még akik igazából vereséget temenek, van ott egy kis búbánat, de valójában olyan jó látni ez a sok szomorú esemény, akár ugye a Venezuelában
0: a földrengés.
1: Ugye mindenhol lőnek, háború van, hogy itt béke van, mindenki jól érzi magát, és mit tudom, én nagyon örömmel nézem, amennyit tudok, nézek mindig, vagy ha más nem, akkor az összefoglalókat megnézem. Tehát inkább engem ezek a színes dolgok fognak meg, illetve nem tudom, Gábor tapasztalta, látta-e, hogy most már ez a úgynevezett hidratációs vagy ivószünetnél hatalmas kütykoncert van.
0: Igen, igen, meg is értem.
1: Úgyhogy hát nem is értem, hogy be van fedve a stadion, 23 fok, vagy nem is tudom, mennyit mondott a közvetítő riporter, akkor azért nem olyan, mint ha most tényleg szabadtéren, ilyen melegbe, annak idején ugye, hol is volt, Katarban volt ugye legutóbb, vagy hol a VB, ott azért tényleg piszok meleg volt.
0: Hát persze.
1: Én ott el is hiszem, hogy kell valamilyen módon a játékosoknak egy ilyen ivószünetet tartani, de hát megbeszéltük, biztos, hogy ez a tévés
0: hát a pénz, dolog, mert reklám.
1: Megy, hívják. Igazából más nem tudok hozzátenni, amik elhangzottak, igazából nagy részét én is hoztam ezeket a véleményeket, és aminek örülök, hogy ugye a UEFA vezérkar annyira valaki a vezetők közül nyilatkozott, hogy a Európában nem fogják bevezetni, tehát se a BEG-be, se semmilyen európai fociban nem lesz ez a 4x25 perc, vagy 22 perc.
0: Nem, ez egy agyrém, pláne egy fedett csarnokban.
1: Hát így van.
0: Ez van. Na de hát nem csak ezért jó, és nem csak ezért érdekes, hanem mindenféle történik, ahogy a korábbiakban is elmeséltük. Jó hírek is, rossz hírek is, már úgy értem, hogy kevésbé jó hírek, de hát minden esetre minden hülyeség is megjelenik, mert azt írta az egyik ilyen kommentelő, hogy Magyarországon az iskolázatlanabb férfi

0: hogy nagyon felhígult a társaság a 48. Én nem veszem észre, hogy nagyon felhígult, mert nagyon jó meccsek van.
1: Persze.
0: Azért sose nem felejtem el, legutóbb ugye az új-zélandiak nyilatkoztak talán így, hogy ők bulinak tartják az egészet, mert nekik ez valami óriási élmény, hogy a világ legjobb labdarúgója ellen játszhatnak.
1: Igen, igen. És ezt
0: hát ez igaz, igaz, mert ugye most is a Új-Zéland azért egy belga csapat ellen, Egyiptomot gondolom az kevésbé, de hát ők is ugye nagyon jók, és most ugye egész jól tartották magukat, én sajnálom őket, mert azt mondom, hogy elképesztő, amilyen munkát fektettek bele, csak hát ugye a labdarúgást, az góra játszák, és nem góra.
1: Pontosan, játszak. Így van, hát ez van. És akkor van vége, amikor a bíró lefújja, mint ahogy Hofi Géza is megmondta annak idején. Na hát, vannak tippek?
0: Vannak, hát most már ugye a hiányzók kivételével, mert ugye ők ilyen állandó hiányzók lesznek egyelőre.
1: A fiatalok?
0: Igen, még kettő hiányzik, amikor befutnak, akkor majd jó. Elektronikusan majd el fogom küldeni, mert sogorom mindig délután jut el hozzá az információ,
1: persze. És akkor tudja küldeni. Hát este 11-kor van a meccs, úgyhogy van idő mindenféleképpen.
0: Addig lesz még időm el küldeni, úgyhogy mondanám akkor.
1: Akkor én megírnám.
0: Azt mondja, Zsiga 1-3.
1: Zsiga 1-3.
0: Imi 0-2.
1: Imi 0-2.
0: Imi 2-1-3.
1: Imi 2-1-3.
0: Jóska 1-3.
1: Jóska 1-3.
0: Pisti 0-3.
1: Pisti 0-3.
0: Sanyi 0-3.
1: Sanyi 0-3.
0: Ági szintén 0-3.
1: Nagyon jó. 0-3.
0: Írogattam, oda se figyeltem erre. Feri szintén 0-3.
1: Feri? Igen.
0: Igen, szintén 0-3.
1: Ez igen.
0: Gergő 1-3.
1: Gergő 1-3.
0: És én meg mondok egy kicsit vad tippet, 0-5.
1: 0-5? Hát miért a múltkori holland meccs után azt akkor már az 5-1-es svédek elleni győzelem, hát akkor azért ez már nem is annyira meglepő. 0-5.
0: Most reggel volt, igen, most reggel voltak meccsek, és hát ott is rengeteg gól esett.
1: Igen, igen, és akkor még egy, de most már ezt direkt megnézem. A leges-leg erről a 0-3-ról jutott eszembe. Ezt kiírta, az órásmester írta. Igen, 3-3, akkor István. Igen, ő egy bisztró. De a legmeglepőbb tipp, én ezt elmondtam még a műsor elején, azt mondja, hogy a papír sziget, a papírbolt, leánykori nevén Ápisz, Dóri onnan mindig tippel, 3-0-ás Panama győzelmet.
0: Hát, szóval, hát az igazi meglepetés.
1: Hát ne, ilyen ez tényleg. Na, ilyen 0-3-ak azok voltak, azt is itt nézegettem, azt mondja, hogy egy. Hát akkor itt van Pisti, Ági, Sanyi, Feri, az rendben, és akkor 0-3, ki van még? Ja, István, azt mondtam, hogy 0-3. Hát meg vagyunk akkor ezzel. Jó, hát akkor én azt mondom, hogy hűsülés, és nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni mindenféléről, annak meg talán még jobban is, hogy sikerült hallgatni most minket még ebben a meccsedéses melegben is. Köszönöm.
0: Hát ez csak egy ilyen kis fél órás munka volt, de addig is hallgattam.
1: Jó.
0: És akkor, hogy jó hallottam, Lacinak már van a születésnapja,
1: igen.
0: Akkor Isten éltesse nagyon sokáig.
1: Én sajnos nem tudom nyilvánosan felköszönteni, mert mint ahogy a hallgatók is megüzenték, tudnélik Esztergomban van a bazilikában és dolgozik, úgyhogy azért is, hát most idézőjelben mondom, hogy jó, hogy nem kellett sorsolni, mert nem is tudtam volna őt bekapcsolni. Úgyhogy dolgozik, de hát természetesen majd a nap folyamán én is fölhívom és kész. Én meg ezt onnan tudom, hogy nagyon nagy munkában vannak ott a hangosítással, hogy Orsival beszéltem a feleségével. Ő vette fel a telefonját, és azt mondta, hogy nem tudom adni, nagyon dolgozik. Úgyhogy így volt. Jó, akkor köszönöm szépen még egyszer, és akkor a maradék melegre egy kis hűsölést kívánok. Köszönöm, János.
0: Köszönöm szépen, további jó műsorvezetés, viszonthallásra.
1: Viszonthallásra, köszönöm szépen. No hát akkor, Messi egyébként az argentinok utolsó csoportmeccsén csak csere lesz, hát lehet, hogy egy kicsit pihentetni akarják őt, de hát végül is meleg van, és hát nem mondok sokat, hogyha azt mondom, hogy a neotó

Familiánál is beköszöntött a nyár, és ezt Rod Stewartnak minden szívdobbanása is megérzi. De hát aztán Robert Palmer is majd elmondja, hogy néhány fickónak azért mindig szerencséje van ilyenkor is.

0: A vonalban Molnár Feri, Molnár Ferenc, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Egy gyors tippet kérek mindenféleképpen a Panama-Anglia ma esti meccsre, mert nagyon elszaladt az idő. Ebben
1: három
0: a hőségben,
1: Angliának.
0: Halló?
1: 3-1 Angliának.
0: Azt mondja, hogy akkor 1-3, és ott kapu...
1: Kapuváron 35 fok van.
0: 35?
1: Felhő nélküli. 35 fok és felhőfényes napsütés, sehol egy felhő. Egy kicsit korán van, júliusban szokott ilyen idő lenni, hát most ez van.
0: Hát meglátjuk, jó.
1: Csupa évevet volt futni most a héten esténként is, mert leégett a... De ez van.
0: Hát na, mit csináljunk. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy
1: köszönöm
0: voltál.
1: Köszönöm jó hétvégét.
0: Minden jót, neked is. Szia, sziasztok. Minden jót. Hát akkor ezek szerint Kapuváron is olyan idő van, mint itt, hát nem kell ezen csodálkozni szerintem egy pillanatot se.
2: Érdekelnek az öreg autók?
3: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
3: Akkor köztünk a helyed.
2: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
3: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
4: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
3: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
2: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
0: Na hát akkor sétáljunk egy kicsit a napfényben.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.
5: Sláger, sláger után.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: kellnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy újabb sláger itt a poptarisznya.hu-n.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Internet
4: Radio. Poptarisznya.hu, a retro net rádió.
5: Wonderland, far beyond reality, but so

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Kalifornia megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben. Július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

lámpaként villog a szeme, félelmet és a kép. Ha elnyom az álom egy kígyót, tudja, hogy felmászik a col.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
4: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
4: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ez itt a poptarisznya.hu.
5: Only the best music.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

ragyogó csillagos szép jó estét kívánunk mindenkinek! Zeneverzum 135. adás!

0: Isten éltese a Popovics Lacit, aki kereken 50 éves.
1: Na, itt szóltok! Honva? Mikor kell ezt tartani, igaz, ha nem zeneverzumkor? Milyen ügyes, igaz? Félszáz, de szép! Lackó indul a gyönyörű B oldal. Tudod, mit szoktam mondani, amit írtam is délután? Itt vannak a szebb, a jobb, a melankolikusabb. Az ínye

tudod, itt hagyom neked a Mixcloudon, a YouTube-on. Tudod egész héten vinni, hordani, érezni. De fontos ez. Tudod, mi vagy az érzés? Meghatároz, kiválaszt. Egyedivé tesz. A világ ott kint van. Olyan, amilyen. De hogy ezt milyennek látod? Mit érzel ki belőle? Az a szemüvegen, látásmódon. Az érzéseid kiváltsága. De jó lesz ez a mai is, Úristen! Gyere rongyosra! Hallgatjuk! De előbb megcsináljuk!

0: Gyere, drágám, átmentem, ott vagyok nálad, és csináljuk meg a mai estét is. Úgy, ahogy ezt tan kell.
1: Az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek. Egyre színesebbek.
2: Zeneverzum, Hudák Misivel.
0: De sok itt a gomb.
3: One ticket, please.
0: Teszik szépen sorválni. Ki az, aki ma estére megváltja a jegyét? Ki kér egy jegyet? Erre a ma esti...

Na drágám, gyere, mondd el, hogy vagy? Hogy érzed magad? Kivitted a hangfalakat a kertbe? Milyen idő van, igaz? Eszméletlen. Még hallgattam két fiút valamelyik nap, ott azon a fesztivál helyszínen. Ahol már a somogyi Volkswagen nyár lakik a harmadik, negyedike szemeszter óta.

hatásairól is, hogy így egyéni szinten mivel tudnánk azon mi saját magunk itt belül változtatni. Mert annyi bizonyos, ugye meleg van. Kibaszott meleg. Isten éltesse a Popovics Lacit, erőben, egészségben, szeretetben, boldogságban, milliónyi poptanisznya adásidőben.

húzzák, nyúzzák! Énekelnek! Élvezik ezt az egészet! Annyira imádom ezt a csapatot is, ezt a Pasadenát, hogy el sem tudom neked mondani. Hogy milyen lát ilyenkor? Hatalmas tisztelete mindenkinek! Itt a zene oltár előtt! Aki ezt ugyanígy

de ha meghalod is felcsendül, egyszerűen elkezd pezsegni az ereidben a vér. Még a szívedet is átjárja valami. Nekem ez így van. Josephine-nel. Pedig anyámat tudom.

Az elmúlt három esztendőben annyi nyenc dallal találkoztunk. Annyi különleges verzióval. Olyan nagyra nyitottuk ezt a világablakát, hogy amit ilyen ínyenc különleges zenének hívnak, hogy sarki kitárt

Na drágáim, majdnem eltelt másfél óra a 135. Zeneverzumból. 2026. június 27-én. Amikor is a Popovics Laci 50 éves. Basszus! Lackó, milyen 50-nek lenni? Írd ide!

Olyan Hudák Bisisen. Ja, nem olyan Walter Verdisen. Ha már az úgy szereti. Drágáim! Ebben a gyönyörű, fantasztikus éterben, túl a harmadik esztendőn, mindenki, aki ünnepel bármit is, akár az életet, a jó Isten éltesse!

amikor kell, tudsz oda fordulni hozzá egy kis segítségért, tanácsért. Ez biztos, hogy elsajátítottam a 9 hónap alatt itt a férfi körben. Hogy minden egyes dolgomat felajánlom neki. Kérem hozzá a szentségét is.

igazi különleges ügynök, igaz? A zenében mindenki. Drágány, de fantasztikusak vagytok! Ennyi csodát, mint ti!

Hát drágáim, azt hiszem észre az elmúlt adásokat, hogy egyre jobbak. Egészen más a szándék, amivel készítem, csinálom, hiszen tényleg felajánlásból teszek mindent. Nem én vagyok itt, aki egyre jobb. A szándék az, amit csinálok, vagy ahogy csinálom. Figyelj csak!

Tudjátok, vannak dolgok, amik már az enyémek. Belülről fakadnak, innen jönnek. A Pet Shop Boys ilyen. A vérből jön.

Igen, ez egy különös képesség, ha tudnál olvasni a gondolataimban. Akkor most tudnád azt, hogy... Ez is egy nagy kedvence.

Gyertek, vigyétek, hallgassátok, osszátok meg másokkal is. Fantasztikus élményeim vannak. Zeneverzum kapcsán. A világ

Mondom, hogy élő. Hozzáért az egyik ujjama. Ahhoz a megállító gombhoz, amikor... Amit hallottál az imént. Zaj lesz a zenéből. Pedig ez a George Duke. Pedig nem is ittam. Lehet, hogy az a baj. Na, drágám, hamarosan Somogyi Volkswagen.

Közben már ez egy brazil szerelmi affér. A Hit az egyetlen ismert közvetítő, amely spirituális természetre ruházza fel a gondolatainkat. A Hit igaz! Ami nélkül semmit nem ér, semmit.

0: A dolgok változnak, de a zene örök.
1: Zeneverzó Kudát Misivel.
0: Zeneverzó.
2: I love the music.
3: Minden jóban.

műsor, a Zeneverzum 135. adás. 2026-ot írunk itt a Föld nevű bolygón. Június 27-et. Amikor is

és ha már meg kell halni. Akkor már mi akarja idva? Milyen szép ez, igaz?

0: mondul meg, tudja tartani az elméjét valamin egy központban. Jó, de fontos ez. Próbáld meg te is így csinálni.
1: Az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek. Egyre színesebbek.
2: Zeneverzum, Hudák Misivel.
0: A nyár nem azé, aki nyaralni megy, hanem azé, aki élvezi az időt. Volt Whitman. Hát, drágám, egy utolsó dalom maradt, méghozzá egy Follow the Flow. Ezt a Timi nagyon... Timi? A Lili nagyon sokat hallgatja a Timivel együtt a kocsiban, és én nagyon sokat vagyok fültanúja, és valahogy nekem ez ide bemászott. Figyelj csak, neked is fog tetszeni. Sok!

0: atya isten, micsoda bölcsesség ezektől a fiatal srácoktól. Menj meg magad, ne függ másoktól. Buddha. Hát drágám, ez volt a 135. zeneverzum. Itt a poptarisia.hu-n 2026. június 27-én. Nagyon-nagyon élveztem tényleg minden percét. Hamarosan föl lesz a Mixcloud-on, föl lesz a DJ Hudákoson, föl lesz a poptarisia.hu-son, föl lesz szerintem a rádió archívumában, föl lesz a Backparts Kft. YouTube oldalán, és igazoli, föl lesz a Spotify-on is. Nem feltétlenül pontosan így, hanem ezek a dalok lesznek fönt egymás után szépen sorban, úgy, ahogy a csillag megy az égen. Dalokat feltölteni a Spotify-ra így érdemes. Köszönöm, hogy velem voltál. Isten éltesse a Popovics Lacit továbbra is. Remélem, még az eszénél van, és el tudja olvasni, amit küldtem neki, hogy mi van az én kis buddhista öröknaptámban június 27-ére, azaz a mai napra írva. Egy Volkswagen bogár van, egy óra és egy pillangó. Minden út magában hordozza a tanulságot, amit tanítani és mutatni akar nekünk. Kell ennél szem végszó? Imádlak, drágám. Amint tudok, jövök.
1: Ez volt a két órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Hudák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is. Itt a poptarisznya.hu-n.
3: Minden idők legnagyobb slágerei.
1: Itt a poptarisznya.hu-n,
3: ahol a slágerek összeérnek.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
4: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Oddal vagy a barátaiddal.
1: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
0: Akkor köztünk a helyed.
2: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
0: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
1: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
2: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
1: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
0: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
2: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
3: Poptarisznya.
4: Minden idők legnagyobb slágerei.